Estaba semana de gustar y un sábado caro. Hola, bien, va. Él es en tu CV. Estás. ¿Eh? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale? ¿Dónde va a chutar tú una mata? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale? Pate copio, Robert, saludos, te escuchamos cuarto barrio, Juan de Luque, dice, ya que se lo entiendo, vamos, vamos, es una patatata. Pista libre, pista libre, jómase, jómase, jómase, jómase, jómase, jómase, jómase, jómase, jómase, jómase, jómase, jómase, jómase, jómase, jómase, jómase, jómase, jómase, jómase, jómase, jómase, jómase, jómase, jómase, jómase, jómase, jómase, jómase, jómase, jómase, jómase, jómase, jómase, jómase, jómase, jómase, jómase, jómase, jómase, jómase, jómase, jómase, jómase, jómase, jómase, jómase, jómase, jómase, jómase, jómase, jómase, jómase, jómase, jómase, jómase, jómase, jómase, jómase, jómase, jómase, jómase, jómase, jómase, jómase, jómase, jómase, jómase, jómase, jómase, jómase, jómase, jómase, jómase, jómase, jómase, jómase, jómase, jómase, jómase, jómase, jómase, jómase, jómase, jómase, jómase, jómase, jómase, jómase, jómase, jómase, jómase, jómase, jómase, jómase, jómase, jómase, jómase, jómase, jómase,